Bandita, mint a Biszki csempész, Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket a szitem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, elhittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz azon a november 6-án, pedig meghoztam a döntésem, hogy a

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 000 forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 000 forint volt az átlag fizetnivaló, Miskolcon pedig 130 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: keep me down.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ismét megbírságolták az e-magot, a minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okos óra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene, garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött a péntek, sokunk kedvenc napja. Amivel nyitom a mai kört és a következő 4 órát, az egy jó hazai poszi, a Szófel 3. Ez a 96 Ibiza FM reggeli műsora. Kezdünk! Szófel! Yeah!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább egy gigahittel, 2016. szeptember 13-án debütált, produceri oldalon Mike Will Made It kapott szerepet, alapvetően a SRAM Life 2, azaz az album, ami napvilágot látott a következő dal, egyébként azóta elért egy kétszeres platinát, érkezik egy jó tömörülés, Ray Tremord és Gucci main kombója, valamint a Black Beatles délről, itt a Bass FM.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van. Utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van. A kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Kellemes pénteket és mindenkinek szuper napot. Megyünk tovább, egy kicsit lassulunk, egy kicsit elgondolkodunk, egy filozófikus, mélyről jövő dal fog érkezni, amely tényleg a lelkek legmélyebb búrjait pengeti meg. Érkezik nálunk Diaz Menta, közösen a nagy visszatérők és a méreg itt a Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek parádés péntek reggelt és kellemes ébredezés, Tárpi vagyok, már is mondom az infókat. Útszűkületre kell készülnötök továbbra is Újlipótvárosban, a 13. kerületben, a Pannónia utcában, illetőleg a Balzac utcában. Ez ma este 11 óráig tart, utána az előrejelzések szerint szabadon lesz járható. Jön látó Ice Spice 2-se, és érkezik tőlük a Kiát, egy jó kis boxos klip, ahol csépelik egymást, de csak úgy módjával. Itt a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 BFM-en.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
1: Ismét megbírságolták az emagot, a minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az emagot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene, garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások, 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek csodás péntek reggelt, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Továbbra is tart még az egyirányosítás Budán a 11. kerületben a Budafoki úton, amely közelesik a Lánymányosi utcához. Ez az info mindenképpen hasznos. A Moliei Silent Eddy, Skilly Bang, Shensié közöse és a Shake It To The Max Remix, a jó kis klubsláger itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, nemzetközi díjas magyar film kerül a mozikba. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Valószínűleg a következő dalnak az is közre játszott a hangzásában, hogy a Harbor Studios-ba vették fel Malibu-ban, ott pedig hát igencsak jó az idő, meg jó a hangulat is. Érkezik a Scarlett albumról 2023-ban a nagy sikerű Agoura Hills, Doja Cat tollából, itt a 96 Base FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek balesetmentes pénteket és óvatos közlekedést. Árpi vagyok, mondom elé az infókat. Napközbeni félpályás lezárásra kell készülnötök Budán, a 12. kerületben, az 5-ös úton, amely közelesik a Mennyit úthoz, illetőleg a Jenő úthoz. Ha erre van dolgotok, ez az info mindenképpen hasznos. Száguldunk tovább, jön Majka Curtis BLR 3-asa, egy jó hazai, és a Belehalok, itt a 96. Bészöfön.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Kicsiké.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: az mindig is nyílt titok volt, hogy Camptonban tudnak zenélni a rapperek. Eddig Új-Zélandon aranyminősítés, Brazíliában aranyminősítés, az Egyesült Államokban is aranyminősítés. Egyébként a US Billboard Hot 100 listán 13. helyen nyitott, és a US R&B Hip-Hop Airplay listán az 5. helyen. Érkezik a legendás Kendrick Lamar Easy Chicky-vel az oldalán, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 Beast FM-en. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make 'em plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: Strandfesztivál. Augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
5: Visszatér a tikkasztó meleg. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
6: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
5: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Parádés pénteket minden bészesünknek. A mikrofonnál RP, érkezik T. Danny, és egy jó dinamikus jön tőle a wow. Na csumára!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, egy jó kis szonár hanggal indítja az Afrobeat-et Pogány induló, lassan közelíti a 20 milliós megtekintést, és legközelebb augusztus 29-én a színen lesz, úgyhogy nem kell nagyon messzire menni. Jön tehát Pogány induló, Afrobeat, na húzzuk fel!

osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop-rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ban egy gigas lágert. Érkezik a Lovin on Me, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Ismét megbüntették az e-magot, kevésbé fontos az ára tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okos óra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene, garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
4: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
3: Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket követni mindenhonnan, basefm.hu. Jön egy jó hazai ismételten, BSB Nagybogi, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt és óvatos vezetést egész napra. Már is mondom mellé az infókat. Kőbányára látogatunk a 10. kerületben, ahol tart még a sávlezárás a Fehér úton, amely közelesik a Gyógyszergyári utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jön. Burai GVM is hármasával szágoldunk tovább, és érkezik az Engedj el, amely a Cívódást és a Függetlenséget helyezi az előtérbe, itt a 96. Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Beat. GVM Mega Mish.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dice Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Újra gondot okoz az Apadó Duna. 10 pincét érintett a tűz. Nemzetközi díjas magyar film érkezik hazánkba. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balaton főkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
5: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nemrég töltötte a 40-et, bokától tokáig van varva. Zenélni viszont nagyon jól tud. Jön Kiring, Dead Wrong, itt a Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Itt van a péntek, ugye ez a legszebb napunk, ebben mindenféleképpen egyetértünk. Megyünk tovább 1999-ből egy mára már igencsak klasszikus dallal. A US Hot rap dalok között a harmadik helyen nyitott, anno a US Billboard Hot 100 listán viszont csak a 97. helyen. Ennek ellenére a gúri még már ismerik.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, Pörög a sötét, itt a 96 BC.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
1: Visszatér a kánikula. Súlyos a mezőgazdasági asszály. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a hatalmas hőhullámok után azért csak meg kéne nézni, hogy ez a Balaton ott maradt-e még a helyén. Menjetek el a Strandfestre, választatok egy napi egyet, egy partnert, nem sokára mondom, hogy tudtok nálunk nyerni, addig Lil Frank érkezik.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: in a safe that I don't even wear.
1: 96.4 Bass FM, Rapiba PRMV, tegyétek a naptáratokba bele a strandfestet, hiszen hogyha nagyon kitartóak vagytok, akkor tudtok nálunk nyerni. Annyi kell, hogy a 9-én csörögjetek be hozzánk a kedvenc rádiótok szlogenjével, akkor, amikor elhangzott a műsor vezetői felhívás, ez még nem az.

0: Varag Ugyanka vagyok a Bész FM-ből. Halló, halló.
1: Halló, szia, János vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Halló, János. Nagy benned a lendület, és jó is az érzék, hiszen te vagy a 9.
1: Ez a szuper, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Mondd még el, hogy melyik a kedvenc rádiód, mi a szlogenünk.
1: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Hát akkor legalább ennyire gyorsan járhat már a kezed, pakolhatsz, hiszen ott vagy a strandfesten.
1: Ide jó, szuper, köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Köszönöm, viszom a páromat.
0: Jaj, de jó, akkor meg is van már a csapat.
1: Más nem tudok inni, kedves feleségem.
0: Akkor kizárásos alapon vele kell, hogy jól érezd magad.
1: Ez jó szokott lenni.
0: Persze, gondolom, hogy bejárattátok már. Aki pedig eddig még nem nyert, nagyon jegyezze a számunkat. 0629649999.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Faragujanka vagyok, és ígérem, sőt fix, hogy a következő órában is gazdára talál egy páros belépő a Strandfestre. Napi jegyekről van szó, úgyhogy ha van egy jobb partneretek, akivel szuper nagyot buliznátok, akkor a többit azt már mi intézzük. Majd a szabályokkal persze folyamatosan érkezem, és szia is, benéz hozzánk a Boss App-ba.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön...

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, egy pici aktivizáció most, és aztán egy hatalmas nagy buli a Strandfesten. Vigyétek el a páros napi strandos jegyeket, hívjatok a 9-ként, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok, majd amikor szólok. Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

Mit rólam beszélnek bolondságok? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

96.4 Bills FM, Rap Hibá Per NB, remélem, hogy minél többen ott lesztek a Strandfesten. Mi most már előre összetesztük Jude Law-val és Dash-el azt az igazi outfitet, ami mellett senki sem megy el szó nélkül. Tetőtől talpig itt a Bills-en, ez a diva.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, itt és most csapjatok le a 0620-96-99-99-re és hívjátok a kedvenc rádiótokat a 9-ként.

0: FM 96.4 Base FM.
1: ¿Qué pasa contigo?

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De le

0: Varga Janka vagyok, ez itt a Pace FM. Halló, halló.
1: Szia, Szerencsés, nem vagyok.
0: Le tudsz venni a hangosítóról?
1: Persze, most jobb.
0: Igen, szuper. Szóval örülök, hogy itt vagy velünk, és annál jobban, mert hogy te vagy a 9. hallgatónk.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
0: Na, szuper. Mondj még egy szlogent, léci.
1: 96.4. Bass FM, Red Hit Hop R&B.
0: Hát akkor ezzel a lendülettel te is ott lehetsz a Strandfesztiválon, úgyhogy gratulálok, megvannak a napi páros belépőid.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Adtál rá esélyt, hogy ezt is sikerül megnyerni ma?
1: Hát ma nem, most csak inkább a harmadik telefonáltam, de tegnap szerintem, vagy tegnap előtt egy 30-szor. És wow. Akkor egyszer se sikerült, úgyhogy most már ide rajta voltam a dolgon.
0: Jó, oké, jól tetted. Kivel fogod majd élvezni a Strandfestet?
1: A barátnőmmel fogom menni valószínűleg.
0: Aha, akkor te sem új szerelmet mész keresni erre a fesztiválra, hanem megünnepelni a mostanit. Köszi, hogy játszottatok, és lesznek még páros belépőink amúgy.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Töltsétek itt a következő órát, mi pedig cserébe teli töltjük még az augusztusotokat egy jó kis strandfestes páros belépős napi egyel. Ehhez játszanotok kell, a szabályokat persze majd mondom, én Faragó Janka vagyok, és beindítja a következő órát Dash, aki amúgy szintén ott lesz majd a strandfesten a Winnie Pooh-val.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: has answered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bassa FM, Refik Pep R&B, a strand az a fesztivál, ami persze kiveszi az energiát, de másnap a Balcsi parton mindig visszatölt. Vigyétek el tőlünk ma a páros belépőket. Magam.

96.1 Bass FM, Refibe, Pár MB. Mit szólnátok ehhez a dalhoz élőben, mondjuk a Strandfesztiválon, nem sokára, jövő héten? Játszatok velünk, mindjárt mondom, hogy hol, jó mává?

műsorajánló. A nyár akkor Balaton. A Balaton akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a Pécs.

Strand Fesztivál. Augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali a Base FM High Sand Stage-en. Műsoranjállót hallottak.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hívjatok a 9-ként, amikor azt mondom, hogy most, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok, ezzel pedig nyerjetek strandos belépőket.

96.1 BSFM, Repipep R&B, azt is, hogy mikor, és azt is, hogy kivel kiválasztatjátok, hogyha megnyeritek a strandos belépőket, hívjatok most a 9-ként, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Hajrá mindenkinek, Mascaf!

0: Varagú Janka vagyok, ez a Bész FM, halló, halló.
1: Én pedig Csaba, és a játékkal jelentkezem, remélem 9-et.
0: Hello Csaba, hát igen, az lenne a jó hírem, hogy tényleg te vagy a 9-edik.
1: Ó, de nagyon szépen köszönöm, szépen örömmel, lányom a születésnapja a 20-án. Szeretném, hogy lesz egy parti egyel, igen.
0: Jó, hát ez egy nagy parti egy lesz, az biztos, mert hogy két ember is mehet rá, páros napi egyről van szó. Ehhez még a szlogenünket azért durranzs nekünk, létszi.
1: 96-4-10-10, that's hip-hop R&B.
0: Akkor ezzel teljes a szülinapi ajándék. Gratulálok, hogy vannak a belépők.
1: Nagyon szépen köszönöm, dupla jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy
0: na, szívesen, és hanyadik születésnap lesz ott ünnepelve?
1: 32.
0: Ó, hát annak akkor most így megadjátok a módját. Oké.
1: Okay. Nagyon, igen.
0: Jó ünneplést, jó strandfesztezést, és köszi, hogy játszottál velünk. Aki még eddig nem, lesz még lehetőség a mai nap folyamán a 0620-96-499-99-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rappi Pepper R&B. Sokan kérdeztek a Strandfestről. A helyzet az, hogy nálam ma elfogytak a jegyek, viszont még azért a nap folyamán lesz majd lehetőségetek Diánál meg Revónál is nyerni, addig pedig rengeteg bészes előadóval is belerakjuk a napba, amit bele kell, a

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Manuelről mostanában egyre több olyan videó lát napvilágot, amikor autótyún nélkül használja a hangját, de amúgy az ő hangja alapból olyan, mint hogyha lenne rajta. Lehet, hogy ráragadt az évek alatt.

0: FM 96.4 Dísz FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Így péntek délután tájékán mindig elkap egy érzés, amikor már nem akarok a hét teendőire gondolni. Úgyhogy mit szólnátok, hogyha belevezetnélek titeket a hétvégébe? Enyém a megtiszteltetés a Rap Sztárral.

96.1 Bész FM, Refibe per MB, érkeznek tízeni odavágó sorai, amikor így utólag értékeli magát, mielőtt még megmondta volna. De egyébként nem tudom, hogy miért ilyen sok megsűrű a szöveg rajta, mert ez a

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom el, gang!
2: Bass FM 96.4 Bass FM.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Ma még tart a nyereményjátékunk, amivel páros napi jegyet nyerhettek a jövő heti strandfesztiválra. Augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Figyeljetek, mert hogyha meghalljátok a műsorvezetői felhívást, hívjátok a 0620 96 99 99-et. Hozok még nem sokára részleteket, addig is pörög a backpack, Dash-től, Youngfly-tól és Azariától.

0: Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Burna Boy igen erősen politizál némelyik zenéjével. Elmondása szerint nem azért csinálja a dalokat, hogy tetszen mindenkinek, hanem azért, hogy elmondhassa velük az igazságot, amitől mások tartanak. Pörögjön tőle a City Boys, itt a Bissen.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Uyeke, Demo, Uyeke, Jello, Uyeke.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Ebbe az órában már csak kettő zene fér bele, de erősítünk csajos fronton. Nem sokára meghallgatjuk Larótól a Big Energy-t, de előtte még jön Sisi. Ez a rappel jobban,

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Már is folytatjuk, méghozzá egy menő rap trackkel, ami nem más lesz, mint Eminemtől a Houdini, a Biz-en.
1: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ma még van lehetőségetek páros napi egyet nyerni a Strandfesztiválra, ami jövő héten lesz 19-e és 22-e között Zamárdiban. Nem kell más tennetek, mint 9-ként hívni a 0620-964-99-99-et a műsorvezetői felhívás után, és már is esélyetek nyílik.

0: got all these temptations like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
2: Azonnal folytatjuk, és akkor majd egyből pörög Jude Law-tól a Sötét című dala, itt a 96.4 Bizz FM-en.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez pedig a California Love, Tupac, Dr. Dre és Roger Troutman előadásában. Itt a Beast-en.

98 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Ma még van játékunk, páros napi egyet lehet nyerni a jövő heti strandfesztiválra, ami Zamárdiban lesz. Nem sokára hozok még részleteket, érkezik a Valmar és Tomi, ez a Valencia, a Ibiza.

0: közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Próbírta meg nekünk, hogy a 7. kerületben beállt az Erzsébet körút, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, sok-sok kitartást kívánok mindenkinek, aki éppen dugóban ül. Érkezik Tideni és Manuel, ez a Jóga, a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: BBC FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bbcfm.hu-n. Hogy nem maradjatok le az olyan csípőtekerő zenékről, mint az Ördög Nórika. Érkezik Bruno, a BBC-n.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában Shinse a helyre teszi az önbizalmunkat, és azt mondja nekünk, hogy Boss Up. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: közlekedés.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt a 8. kerületben a Tököli út, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Ez az Always Be Mine a BSV-től és Nagybogitól, itt a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Most kell telefonálni, hogyha szeretnétek páros napi jegyet nyerni a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Hívjátok a 0620-964-99-99-et, és ugye ti vagytok a 9. telefonálók, mondjátok el, hogy mi a kedvenc rádiótok. Hajrá, hajrá! Pörög a Big Dogs, Hanümenkánytól és Kalmitól, a Biz.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Base FM. 7:30 I get those goosebumps every time.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok. Kivel beszélek?
1: Ja, Bianca vagyok én is.
0: Ó, nagyon szép neved van.
1: Így van.
0: Az a helyzet, hogy te vagy a 9. telefonáló.
1: Hát ezt nem hiszem el.
0: Úgyhogy ha elmondod nekünk, hogy mi a kedvenc rádiód, akkor már is van lehetőséged nyerni páros napi egyet a Strandfestre.
1: A 96.4 BFM természetesen.
0: Gratulálok! Tudod már esetleg, hogy kivel fogsz menni?
1: A férjemmel megyek mindenképpen.
0: Hát nagyon jó szórakozás nektek, és melyik nap?
1: Igazából mindegyik nap nagyon extra, de a csütörtöket néztük ki.
0: Szuper, nagyon jó szórakozást kívánok nektek előre is. Kérlek, ne tedd le, megbeszélünk minden részletet adáson kívül.
1: Köszönöm szépen.
0: Megyünk is tovább a zenével. Érkezik Burna Boy-tól a City Boys a 96.4-en.
2: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: bye. Okay.
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
2: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution átveszi a stúdiót a Bakpakkal, Destől, Jánfájtól és Azariától. Itt a 96.4-en.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolution-nel, de addig még jó pár dalt le fogok játszani nektek, úgy mint ez a jó kis Doja Cat dal. Ez a Vegas itt a BSFM-en.

mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Bizki.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel. Tőlük is szóljon Passport című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, a magyar dallal gurulunk tovább, jönnek az ifjú titánok, jön Bruno és Spák, ez pedig Vakmeleg című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM.

0: minden a műben.
1: 96.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. BSV-k és By Alex Lidokain című dala után gurulunk is tovább, mondhatni egy meg nem értett zsenivel, Doja Cattel és egy korábbi dalával, ami nem más, mint az Agoura Hills. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban.
2: Hisz

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Tudod, mi a 96.4 BSFM rap?

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egész héten ment a játék, ugye párosnapi belépőjegyeket lehetett nálunk adásban nyerni a Strand Fesztiválra, ami egyébként augusztus 19 és 22 között kerül megrendezésre méghozzá Zamárdiban. Gratulálunk minden nyertesünknek, de van egy nagyon-nagyon jó hírem, még van egy játék. Nagyon figyeljétek, hogy mikor indítom a játékot. Amikor azt mondom, hogy indul a játék, azonnal hívjátok 9-ként a 0620 96.4 99 99-es telefonszámot, és mondjátok meg nekem, mi a kedvenc rádiótok neve.

0: 96. Base FM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Bizony, el is indult a játék pár perccel ezelőtt, kapkodom fel a telefont, páros napi belépőt lehet nálunk adásban nyerni, méghozzá a Strand Fesztiválra augusztus 19 és 22 között, ami egyébként Zamárdiban lesz. És van valaki a telefon túloldalán. Halló, halló!
1: Halló, halló!
0: Halló, szia! Hogy hívnak?
1: Szia, Merci vagyok.
0: Merci! Ó, de kedves hangod van, szuper! Merci, milyen napod van eddig?
1: Most már fantasztikus. Feldobtad a napomat.
0: Én csak felvettem a telefon, nem tudom, hogy ezért dobtam-e fel a napodat, de van egy nagyon jó hírem, ami tényleg feldobja a napodat. Merci, te vagy a 9.
1: Nem mondod, úristen! Hú, de jó!
0: Mondd már meg, kérlek, Merci, hogy melyik a kedvenc rádiód?
1: Nagyon könnyű, ez a 96.4
0: Bészetem, Repsi, Pop, Álem. És tudja még a szlogenünket is. Merci, az a helyzet, hogy tied a páros napi belépőjegy a Strandfesztiválra augusztus 19 és 22 között, te már biztosan másodmagaddal ott fogod csapatni Zamárdiban a Balaton partján. Kivel fogsz menni?
1: Hát az egyik kedves barátnőmmel.
0: Csajos buli, oké. Nertek itt már nálunk bizony srácok is párosával, úgyhogy hát össze kell hozni majd szépen, amitek van, és nagyon jó bulizást kívánunk. Gratulálunk.
1: Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy fortuna szerencséje rád mosolygott. Szuper, érezzétek még egyszer nagyon-nagyon jó magatokat.
1: Mindenképpen nagyon szépen köszönjük, hálás vagyok.
0: Szuper, mi pedig gurulunk is tovább, érkezik Nati Natasha, Nando Boom és Dimello Flow, egy jó kis fenékrázós dal. Ez a Dembow, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok, pár perc múlva indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Bass FM mix műsora. Egészen éjfélig szállítják a legjobb mixeket és zenéket nektek. DJ Nes, DJ Venom és jó magam Revolution.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halehet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glynn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Soboflyer Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Soboflyer Radio Show-ban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van, egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Nice, Snoop Dogg és Rio és az a bizonyos No Place for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ. D-Nice.

94.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között DJ Dash, hello.
1: Szervusz, Rebo, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát most egészen jól indulunk, de
1: ugye,
0: mi lesz
1: teljes
0: még? Jó van, egyébként ez így szokott lenni, Nesse, hogy nagyjából megérkezik, berúgja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 15 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát, mi ezt így csináljuk péntekenként. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Hát ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Hát elszabadult a pokol, mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá, menj, a Superfly Radio Show.

Show a 96.4 Bass FM-en. Rap, hip-hop, R&B, Mixben. Minden péntek este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között, DJ-nes.
1: Oh, yeah.
0: Jó, jó, azért egy DMX után maradunk a D betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, és valahogy rajtam maradt ez a hip-hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, ennek örülök, akkor menjünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nash, telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni, 0620-96-4-99-99, van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább,
1: ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen, pörgünk tovább, Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól láttam, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
1: Igen, úgy gondolnám, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni.
0: Lehet, nagyon lehet. Anita, rázd meg!
1: Anita, rázd meg!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. Nonás, mivel zárod a szettet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy azért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-ral kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés, még jó pihenés.

0: 94 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje, Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki. Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip.
1: Bass FM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, klasszik vizek vagy új vizek, mivel megyünk tovább?
2: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán, Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 95.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszok mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: péntek este 11-től éjfélig a Lemez játszóknál DJ Venom.
1: Welcome to CQ, D-Nice, Neo, Snoop Dogg, Kent Jones. Come on. High vibrations, celebrating love and life.

0: 96.1 Biz FM Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Asher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Asher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezét is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix, J.E. y'all, Run DMC.

volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

0: FM. Rap, hip hop, R&B. Peace.
1: Astro. No.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip hop,
3: R&B,
2: Base FM.
4: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.